0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabadvízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló Roadporrazzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz, néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kivezetik a vétett üzemanyagárakat. Megnyitja kapuit a 29. Fezen Fesztivál. Rekord közeli évet zárt a hazai turizmus. Jó reggelt kívánok, Papp Klaudia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, holnaptól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. 29. alkalommal tartják a Fezen Fesztivált Székesfehérváron. A régió legnagyobb zenei eseménye mától vasárnapig tart. Kovács Antal főszervező elmondta, idén először szerveznek közéleti helyszínt, ahol a meghívott vendégek konstruktív párbeszédet folytatnak. A közéleti beszélgetéseken részt vesz többek között Korda György vagy Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar frontembere is.
2: Első és egyetlen célom az, hogy az emberek tanuljanak meg végre újra beszélgetni egymással. És tanuljuk már meg azt a dolgot, hogy attól, hogy különböző véleményen vagy állásponton vagyunk, attól egyáltalán nem kell egymást gyűlölnünk. Pontosan azért gondoltam, hogy végre egyszer legyen egy közéleti helyszín, szigorúan pártpolitika mentesen, de pontosan arról van szó, hogy beszélgessünk valóban a világ nagy dolgairól, rendezvényekről, fesztiválokról, kultúráról, környezetvédelemről, bármiről, ami nem pártpolitika és ami nem a megosztottságot szolgálja.
1: Júniusban is várja a természetkedvelőket a vadvasárnap a Sóstó Vadvédelmi Központban. A program minden vasárnap délelőtt állatorvosi bemutatóval és szakvezetéses körbevezetéssel várja a látogatókat. Kedvező időjárás esetén madárgyűrűzés is színesíti a kínálatot, közölte a város oldala. Az interaktív foglalkozások minden korosztály számára kikapcsolódást kínál. Programok sokaságával várja a látogatókat a múzeumok éjszakája Székesfehérváron. Szombaton a város múzeumai, kiállítóhelyei, valamint közösségi terei késő estig nyitva tartanak. A kínálatban tárlatvezetések, koncertek, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók, előadások és családi programok is szerepelnek. A látogatók többek között a Szent István király, a Hetetét Játék Múzeum, a Vidi Múzeum, a Városháza és a középkori romkert eseményei közül válogathatnak. A FEOL. Az este része lesz stadion túra, fényfestés, középkori lakoma, veteránautó bemutató és retrobuszos utazás is. Már a vakációra hangolódnak a diákok. A tanév utolsó napjaiban az iskolákban projektnapok, közösségi programok és játékos foglalkozások várják a gyermekeket. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola sikeres tanévet zár. Tanulói országos és regionális versenyeken is szép eredményeket értek el. A pénteki ballagás után a tanulók számára is kezdetét veszi a nyári szünet, amelyet sokan táborokban, családi programokon vagy pihenéssel töltenek majd, tájékoztat az FMC cikke. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsülnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdő. Aki vízbe megy, az legyen

0: Utása során több szervezeti egységnél is dolgozott. Kisné Mohács Éva a pihenés mellett önkéntesként is szeretne segíteni, tervei szerint egy állatmenhely munkájába kapcsolódik be. Ismét animációs művészeti tábor várja a gyermekeket Székesfehérváron. A Közösségi és Kulturális Központ július 13-a és 17-e között szervezi meg a 9-16 éveseknek szóló programot. A résztvevők megismerkedhetnek a rajzfilmkészítés folyamataival, a forgatókönyvírástól a rajzoláson és modellezésen át egészen a filmkészítésig. Adta hírül a város portálja. Az elkészült animációkat a Barátság moziban mutatják be. A legsikeresebb alkotás sokat pedig az országos diákfilm szemlére is nevezik. A jelentkezési határidő július 6-a. Aranymisével ad hálát pappá szentelésének 50. évfordulóján Spányi Antal megyés püspök. A hálaadó szentmisét holnap délután mutatja be a Szent István Székesegyházban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a székesfehérvári egyházmegye papjaival. Írja a város portálja. Az ünnepi szentbeszédet Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek, metropolita mondja. Az aranymise az egyházi rend szentségéért kapott kegyelmekért mondott háladás is lesz. A nyugodtabb nyári estékért mi magunk is sokat tehetünk. Székesfehérváron évek óta környezetkímélő, biológiai módszerrel csökkentik a szúnyogok számát. A szakemberek folyamatosan figyelik a lárvák megjelenését, és szükség esetén a szaporodó helyeken végzik el a kezeléseket, közölte a város oldala. A sikerhez azonban a lakók közreműködésére is szükség van. Már néhány deciliter állóvíz is elegendő ahhoz, hogy a rovarok elszaporodjanak, ezért érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a vízzel telt edényeket, hordókat és más tárolókat. A város arra kéri a lakókat, hogy ezekre odafigyelve segítsék a védekezést, így a nyári időszakban is kevesebb szúnyog okozhat kellemetlenséget. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025-ben összesen több mint 47 millió vendégészakát regisztráltak hazánkban, ami 5%-os növekedés. A bővülés leginkább a külföldi turistáknak köszönhető, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
1: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő azonban még ennél is nagyobb mértékben 14%. Ami az átlagos tartózkodási idő növekedésére utal. Az eltöltött idővel párhuzamosan 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg, ami a magyarországi vállalkozásokat segítette. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29.000 forintot hagytak az országban.
0: Idén nyáron is közvetlen éjszakai járattal lehet eljutni Székesfehérvárról a horvát tengerpartra. Az Adria Intercity július 3-a és október 2-a között közlekedik Budapest és Split között heti 2, maximum 4 alkalommal, és ezúttal is megáll Székesfehérváron. A szerelvény este érkezik a városba, az utasok pedig másnap reggel már Splitben szállhatnak le, közölte a vasúttársaság. Az Adria Intercity az elmúlt években a nyári szezon egyik legnépszerűbb nemzetközi vasúti járatává vált. Több Gárdonyi utcában is áramszünetre kell készülni június 23-án. A szolgáltató feszültségpanasz elhárítása miatt végez munkát, amely az Ady Endre, a Batthyány János, a György Oszkár, a Munkás és a Határ utca egyes ingatlanjait érinti. Olvasható Gárdonyváros közösségi oldalán. Az érintett utcákban élőknek érdemes előre számolniuk a néhány órás áramszünettel. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik a legmelegebb órákban, húzódjanak árnyékba.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Talán az év legszebb napján, a mai az utolsó tanítási nap, június 19-e van. Sok boldogságot kívánok a gyárpásoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok. Mindjárt Robbie Williams, előtte még Perecki Zoltán, most pedig Sonic énekel. Jön a Sky a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, az év 170. napja, a gyárfások névnapja, és hát, ami a legédesebb zene a fülnek, az utolsó tanítási nap, illetve a nyolcadikosok ma ballagnak. Sok boldogságot minden ünnepeltnek, ha dugó baleset van már is valahol, persze jövő héttől aztán már egyre kevésbé lehet erre készülni, hiszen a nyári szünet alatt sokkal enyhébb a reggeli forgalom, sokkal könnyebb eljutni A-ból B-be. Szóval, ha mégis van dugó baleset, várom 06 20 55 55 155, a Gorillaz folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok között alakul a maximum, aztán napról napra talán egy-egy fokot még ehhez képest is melegszik a levegő. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, a következő fél órát Beyoncé indítja Sompollal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
4: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyag árakat. A megelőzésen is múlik, mennyi szúnyog lesz nyáron. Új ATM segíti a mindennapi ügyintézést Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, holnaptól hőségriasztás lépett életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Aranymisével ad hálát papá szentelésének 50. évfordulóján Spányi Antal megyés püspök. A hálaadó szentmisét holnap délután mutatja be a Szent István Székesegyházban, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Székesfehérvári Egyházmegye papjaival. Írja a Város portálja. Az ünnepi szentbeszédet Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek, metropolita mondja. Az aranymise az egyházi rend szentségéért kapott kegyelmekért mondott háladás is lesz. A nyugodtabb nyári estékért mi magunk is sokat tehetünk. Székesfehérváron évek óta környezetkímélő, biológiai módszerrel csökkentik a szúnyogok számát. A szakemberek folyamatosan figyelik a lárvák megjelenését, és szükség esetén a szaporodó helyeken végzik el a kezeléseket, közölte a város oldala. A sikerhez azonban a lakók közreműködésére is szükség van. Már néhány deciliter állóvíz is elegendő ahhoz, hogy a rovarok elszaporodjanak, ezért érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a vízzel telt edényeket, hordókat és más tárolókat. Új bankautomata segíti a készpénzfelvételt Velence új telepen. Új ATM-et helyeztek üzembe az Iskola utca és a Szabolcs úti kereszteződésben. Az automata jelenleg készpénzfelvételre használható, így a helyiek könnyebben intézhetik banki ügyeiket. Tájékoztat Velence város közösségi oldala. Ha elegendő lesz a forgalom, később a készpénzbefizetési funkció bevezetését is kezdeményezik. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én, pénteken, az idei tanév utolsó tanítási napján napos idő várható. Az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokhoz képest 30-35 fok között alakul. Itt-ott lehet egy kis gomoly felhő, de kis eséllyel lehet csak futózápor. Északkeleten esetleg egy-egy zivatar belőlük. A hétvégén fokozódik a kánikula, holnap 31-36, vasárnap 31-37 fok is lehet. Na és akkor ennek örömére egy kis Afro Medusa, Pasilda a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt itt a 7 óra, az utolsó nulladik óra, ha van az utolsó tanítási napon nulladik óra, mindjárt elkezdődik. Nálunk a legfrissebb hírekre kerítünk sort, aztán a következő órában biztosan szól majd a Kris Kross hatalmas slágere. És itt lesz a TNT is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
3: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
4: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
6: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Megnyitja kapuit a 29. Fezen Fesztivál. Programokkal készül Székesfehérvár a múzeumok éjszakájára. A következő napokban is marad a strandidő. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 29. alkalommal tartják a Fezen Fesztivált Székesfehérváron. A régió legnagyobb zenei eseménye mától vasárnapig tart. Kovács Antal főszervező elmondta, idén először szerveznek közéleti helyszínt, ahol a meghívott vendégek konstruktív párbeszédet folytatnak. A közéleti beszélgetéseken részt vesz többek között Korda György vagy Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar frontembere is.
3: Első is egyetlen célom az, hogy az emberek tanuljanak meg végre újra beszélgetni egymással. És tanuljuk már meg azt a dolgot, hogy attól, hogy különböző véleményen vagy állásponton vagyunk, attól egyáltalán nem kell egymást gyűlölnünk. Pontosan azért gondoltam, hogy végre egyszer legyen egy közéleti helyszín, szigorúan pártpolitika mentesen, de pontosan arról van szó, hogy beszélgessünk valóban a világ nagy dolgairól, rendezvényekről, fesztiválokról, kultúráról, környezetvédelemről, bármiről, ami nem pártpolitika és ami nem a megosztottságot szolgálja.
2: Polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Kisné Mohácsi Éva. A kitüntetést nyugdíjba vonulása alkalmából Székesfehérvárért végzett több mint 30 éves szolgálatáért kapta, adta hírül a város portálja. A polgármesteri hivatal munkatársa 1991-ben csatlakozott az önkormányzathoz, és pályafutása során több szervezeti egységnél is dolgozott. Kisné Mohácsi Éva a pihenés mellett önkéntesként is szeretne segíteni, tervei szerint egy állatmenhely munkájába kapcsolódik be. Programok sokaságával várja a látogatókat a múzeumok éjszakája Székesfehérváron. Szombaton a város múzeumai, kiállítóhelyei, valamint közösségi terei késő estig nyitva tartanak. A kínálatban tárlatvezetések, koncertek, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók, előadások és családi programok is szerepelnek. A látogatók többek között a Szent István király, a Hetetét Játék Múzeum, a Vidi Múzeum, a Városháza és a középkori romkert eseményei közül válogathatnak. Tájékoztat a FEOL. Az este része lesz stadion túra, fényfestés, középkori lakoma, veterán autó bemutató és retrobuszos utazás is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! Az idei tanév utolsó tanítási napján, június 19-én áll a naptár, és azt látom, hogy a gyárfásokat lehet ma bátran köszönteni. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Na és persze ugrálhatunk mindjárt a Chris Cross-szal örömünkben, hogy véget ér a suli. Jump! Nem is tudom, hogy talán a diákok vagy anyukák, apukák örülnek-e jobban ennek. Szerintem is. Flower Power és a You Won't Forget About Me, ez az óra kezdődal.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 170. napján, június 19. péntek, a gyárfások névnapja, Magyarországon a független Magyarország napja, méghozzá 1991. június 19-e emlékére, amikor elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet megszálló katona. Tették mindezt vonattal, úgyhogy így megyünk tovább mi is, vagyis hát velük a San Francisco-i Trainnel. Hey Soul Sister a Besten.
1: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok lehet, a hétvégén meg még ennél is melegebb 1-2 fokkal. Itt az igazi strandidő, hűsöljön mindenki, vigyázzunk magunkra. Az ilyenkor szokásos sok folyadék, fejfedő, napszemüveg, bőrvédő, krémek, és lehetőleg a legmelegebb órákban ne menjünk tűző napra. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Már a vakációra készülnek az iskolákban. Rekord közeli évet zárt a hazai turizmus. Animációs tábort hirdettek Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már a vakációra hangolódnak a diákok. A tanév utolsó napjaiban az iskolákban projektnapok, közösségi programok és játékos foglalkozások várják a gyermekeket. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola sikeres tanévet zár. Tanulói országos és regionális versenyeken is szép eredményeket értek el. A pénteki ballagás után a tanulók számára is kezdetét veszi a nyári szünet, amelyet sokan táborokban, családi programokon vagy pihenéssel töltenek majd, tájékoztat az FMC cikke. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsülnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Ismét animációs művészeti tábor várja a gyermekeket Székesfehérváron. A Közösségi és Kulturális Központ július 13-a és 17-e között szervezi meg a 9-16 éveseknek szóló programot. A résztvevők megismerkedhetnek a rajzfilmkészítés folyamataival, a forgatókönyvírástól a rajzoláson és modellezésen át egészen a filmkészítésig. Adta hírül a város portálja. Az elkészült animációkat a Barátság moziban mutatják be. A legsikeresebb alkotásokat pedig az országos diákfilm szemlére is nevezik. A jelentkezési határidő július 6-a. Júniusban is várja természetkedvelőket a vadvasárnap a Sóstó Vadvédelmi Központban. A program minden vasárnap délelőtt állatorvosi bemutatóval és szakvezetéses körbevezetéssel várja a látogatókat. Kedvező időjárás esetén madárgyűrűzés is színesíti a kínálatot, közölte a város oldalak. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a gyárfások névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 82 éve ezen a napon a Life magazinban megjelentek Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról. 48 éve a mai napon, idézőjelben, megszületett Garfield a macska. június 19 megszületett Ann Wilson, az amerikai Heart énekese. Really 64 éve a mai napon született Los Angelesben Paula Abdul, amerikai koreográfus énekesnő. ...1957-ben ezen a napon született Maxwell Fraser, művész nevén Maxi Jazz, a brit Faithless tagja. És 1983-ban a mai napon született Ben Haggerty, azaz Macklemore. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak még egyszer. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei tanévben nem sokára utoljára szólal meg a csengő, rögtön 8 óra. Jönnek a friss hírek nálunk, aztán a legjobb zenék szólnak újból, például Bryan Adams-től és Mel C-től. És Rúzsa Magditól is.
2: Nem tudtam szólni, mert kúl nagy a
1: szél. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Cseresznyét a Borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a Borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a Borbáskert Facebook oldalán.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
8: Skoda. Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
9: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
10: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
9: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
11: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
12: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
11: Irányozosan, spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Válkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasztól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyag árakat. A megelőzésen is múlik, mennyi szúnyog lesz nyáron. Új ATM segíti a mindennapi ügyintézést Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, holnaptól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Aranymisével ad hálát papá szentelésének 50. évfordulóján Spániantal megyés püspök. A hálaadó szentmisét holnap délután mutatja be a Szent István Székesegyházban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a székesfehérvári egyházmegye papjaival, írja a város portálja. Az ünnepi szentbeszédet Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek, metropolita mondja. Az aranymise az egyházi rend szentségéért kapott kegyelmekért mondott háladás is lesz. A nyugodtabb nyári estékért mi magunk is sokat tehetünk. Székesfehérváron évek óta környezetkímélő, biológiai módszerrel csökkentik a szúnyogok számát. A szakemberek folyamatosan figyelik a lárvák megjelenését, és szükség esetén a szaporodó helyeken végzik el a kezeléseket, közölte a város oldala. A sikerhez azonban a lakók közreműködésére is szükség van. Már néhány deciliter állóvíz is elegendő ahhoz, hogy a rovarok elszaporodjanak, ezért érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a vízzel telt edényeket, hordókat és más tárolókat. Új bankautomata segíti a készpénzfelvételt Velence új telepen. Új ATM-et helyeztek üzembe az Iskola utca és a Szabolcs úti kereszteződésben. Az automata jelenleg készpénzfelvételre használható, így a helyiek könnyebben intézhetik banki ügyeiket, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Ha elegendő lesz a forgalom, később a készpénzbefizetési funkció bevezetését is kezdeményezik. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban, húzódjanak árnyékba.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma véget ér a suli, de a nagylányok nem sírnak, sőt, szerintem örülnek, ugye? Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak címmel. Fergie Dala indítja az órát, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, június 19-én pénteken. Sok boldogságot a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk.
0: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Kis szombat, vagy hát már nyári szünet van a közlekedés szempontjából. Egészen jól járható, mindenhol minden út, nincs dugó, baleset, legalábbis nem tudok róla. Ha van közlekedési info, mégis jöhet a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, az idei tanév utolsó napján, június 19, péntek, a Besten nem sokára Lighthouse Family, előtte még a New Level Empire és Dérheni, most pedig Tom Novian Limával. Take it!

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jó reggelt! Még idén dokumentumfilmben láthatjuk a Gallagher testvérek sztoriát. Ha minden igaz, szeptember 11-én érkezik a mozikba az Oasisről szóló dokumentumfilm. Ők folytatják a hírek után a Wonderwall-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Megnyitja kapuit a 29. Fezen Fesztivál. Programokkal készül Székesfehérvár a múzeumok éjszakájára. A következő napokban is marad a strandidő. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 29. alkalommal tartják a Fezen Fesztivált Székesfehérváron. A régió legnagyobb zenei eseménye mától vasárnapig tart. Kovács Antal főszervező elmondta, idén először szerveznek közéleti helyszínt, ahol a meghívott vendégek konstruktív párbeszédet folytatnak. A közéleti beszélgetéseken részt vesz többek között Korda György vagy Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar frontembere is.
2: Első is egyetlen célom az, hogy az emberek tanuljanak meg végre újra beszélgetni egymással. És tanuljuk már meg azt a dolgot, hogy attól, hogy különböző véleményen vagy állásponton vagyunk, attól egyáltalán nem kell egymást gyűlölnünk. Pontosan azért gondoltam, hogy végre egyszer legyen egy közéleti helyszín, szigorúan pártpolitika mentesen, de pontosan arról van szó, hogy beszélgessünk valóban a világ nagy dolgairól, rendezvényekről, fesztiválokról, kultúráról, környezetvédelemről, bármiről, ami nem pártpolitika és ami nem a megosztottságot szolgálja.
1: Polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Kisné Mohácsi Éva. A kitüntetést nyugdíjba vonulás alkalmából Székesfehérvárért végzett több mint 30 éves szolgálatáért kapta, adta hírül a város portálja. A polgármesteri hivatal munkatársa 1991-ben csatlakozott az önkormányzathoz, és pályafutása során több szervezeti egységnél is dolgozott. Kisné Mohácsi Éva a pihenés mellett önkéntesként is szeretne segíteni, tervei szerint egy állatmenhely munkájába kapcsolódik be. Programok sokaságával várja a látogatókat a múzeumok éjszakája Székesfehérváron. Szombaton a város múzeumai, kiállítóhelyei, valamint közösségi terei késő estig nyitva tartanak. A kínálatban tárlatvezetések, koncertek, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók, előadások és családi programok is szerepelnek. A látogatók többek között a Szent István király, a Hetetét Játék Múzeum, a Vidi Múzeum, a Városháza és a középkori romkert eseményei közül válogathatnak. A FEOL. Az est része lesz stadion túrafényfestés, középkori lakoma, veteránautó bemutató és retrobuszos utazás is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt FM, a legjobb zenék az idei tanév utolsó napja. Izzasztóra sikerül, mint ahogyan a nyolcadikosok ballagása is. Tovább fokozódik a kánikula, 30-35 fok között lesz ma a maximum, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Respect, ez már az Allianz Ethnic dala, Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Csillag születik című film egyik betétdalával, itt lesz például Lady Gaga, és jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
9: Skoda.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Már a vakációra készülnek az iskolákban. Rekord közeli évet zárt a hazai turizmus. Animációs tábort hirdettek Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Már a vakációra hangolódnak a diákok. A tanév utolsó napjaiban az iskolákban projektnapok, közösségi programok és játékos foglalkozások várják a gyermekeket. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola sikeres tanévet zár. Tanulói országos és regionális versenyeken is szép eredményeket értek el. A pénteki ballagás után a tanulók számára is kezdetét veszi a nyári szünet, amelyet sokan táborokban, családi programokon vagy pihenéssel töltenek majd. Tájékoztat az FMC cikke. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsülnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
3: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
2: Ismét animációs művészeti tábor várja a gyermekeket Székesfehérváron. A Közösségi és Kulturális Központ július 13-a és 17-e között szervezi meg a 9-16 éveseknek szóló programot. A résztvevők megismerkedhetnek a rajzfilmkészítés folyamataival, a forgatókönyvírástól a rajzoláson és modellezésen át egészen a filmkészítésig, adta hírül a Város portálja. Az elkészült animációkat a Barátság moziban mutatják be, a legsikeresebb alkotás sokat pedig az országos diákfilm szemlére is nevezik. A jelentkezési határidő július 6-a. Júniusban is várja a természetkedvelőket a vadvasárnap a Sóstó Vadvédelmi Központban. A program minden vasárnap délelőtt állatorvosi bemutatóval és szakvezetéses körbevezetéssel várja a látogatókat. Kedvező időjárás esetén madárgyűrűzés is színesíti a kínálatot, közölte a város oldala. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában olyan legendáktól, mint Lionel Richie, vagy Mary J. Blige, vagy akár Coolio, de ide tartozik a bő két hét múlva Budapesten koncertező Ricky Martin is, aki most Christina Aguilera-val indítja az órát. Nobody Wants to be Lonely, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, június 19-én pénteken, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén indul a vakáció, és jön az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Szuperalj gyermekkórus, a Majorka Színház, este pedig Halász Judit várja a családokat. Majd egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet. Június 19-21 között, tehát Gyereksziget. Tali ott! See you when you get there. Coolio folytatja Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, gyárfás napja nekik és a szülinaposoknak is szól, és persze nem csak nekik, de a címe mégis csak az, csak neked, Just For You, Lionel Richie. Dala, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az amerikai fiúval megyünk tovább, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB-n pedig ma a házigazda Amerika játszik Ausztráliával, éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnalban fél háromkor pedig Brazília, Haiti foci meccs, tehát a foci VB-n. Most ezt eljön az American Boy-jal a Besten.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyag árakat. A megelőzésen is múlik, mennyi szúnyog lesz nyáron. Új ATM segíti a mindennapi ügyintézést Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, holnaptól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Aranymisével ad hálát pappá szentelésének 50. évfordulóján Spányi Antal megyés püspök. A hálaadó szentmisét holnap délután mutatja be a Szent István Székesegyházban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a székesfehérvári egyházmegye papjaival, írja a város portálja. Az ünnepi szentbeszédet Babel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek, metropolita mondja. Az aranymise az egyházi rend szentségéért kapott kegyelmekért mondott háladás is lesz. A nyugodtabb nyári estékért mi magunk is sokat tehetünk. Székesfehérváron évek óta környezetkímélő, biológiai módszerrel csökkentik a szúnyogok számát. A szakemberek folyamatosan figyelik a lárvák megjelenését, és szükség esetén a szaporodó helyeken végzik el a kezeléseket, közölte a város oldala. A sikerhez azonban a lakók közreműködésére is szükség van. Már néhány deciliter állóvíz is elegendő ahhoz, hogy a rovarok elszaporodjanak, ezért érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a vízzel telt edényeket, hordókat és más tárolókat. Új bankautomata segíti a készpénzfelvételt Velence új telepen. Új ATM-et helyeztek üzembe az Iskola utca és a Szabolcs úti kereszteződésben. Az automata jelenleg készpénzfelvételre használható, így a helyiek könnyebben intézhetik banki ügyeiket, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Ha elegendő lesz a forgalom, később a készpénzbefizetési funkció bevezetését is kezdeményezik. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nem sokára a sztárpár Blake Shelton és Gwen Stefani csicsereg, a hétvégén abszolút aktualitás nyerő tangadal, azaz Tong Song is jön majd Cisco-tól, és az óra elején is nyár. Pillanatokon belül indítom a Gajo Besame Mucho-ját. 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó ballagást kívánok a nyolcadikosoknak, és hát kitartást az idei tanév utolsó tanítási napjához. Max M. Levente vagyok.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this t-

Best FM, a legjobb zenéjék, egy kis utánpótlás, ha alább hagyott a reggeli lendület. Maradunk mozgásban a Five-val, jön a Keep On Moving, nem sokára Király Viktor és Cisco is a Thong Song-gal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyári szünetet idéző a forgalom képe, és ilyen volt egész reggel. Szerencsére nem voltak óriás dugók, meg különösebben nagy balesetek sem, most sem tudok ilyenről, viszont dolgoznak ma is a 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Lassú az M1-es Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Párizsban karneválozunk. Szikora Róberttel és a Valmárral pedig irány a Balaton. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója, új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, sok napsütés várható ma is, 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Ha vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfit tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában hozom Adamski Killerjét, itt lesz Sean Paul, aki nemrég Budapesten forrósította a hangulatot egy felejthetetlen koncerttel. Az órát pedig a popzene hercege Prince indítja, The Greatest Romance Ever Sold. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A Dario G. Carnaval de Paris című dalával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, a mai Night Shift Extra-ban pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerei szólnak mixben, 6-tól Whiteboy-tól, 7-től Slim Pit-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Programokkal teli hétvégével indítja a vakációt a budapesti állatkert, a világjáró állatkert alapítók Szantusz János 19. századi expedícióit idézik fel. Most hétvégén egy olyan játék keretében, amely Xantusz nyomában járva vezeti végig a látogatókat az állatkert 10 kitüntetett pontján. Ezen kívül ezen a hétvégén lesz már ma. Elkezdődik az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Superar gyermekkórus, a Majorka Színház és este Halász Judit várja a családokat. Egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet, tehát az ingyenes Gyereksziget rendezvény jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Majoros Ritával megyünk át a hétvégébe itt a Besten. A Jamiroquai és a Lil L indítja a délutánt, a dalt pedig Rita pillanatokon belül. Én nem nagyon búcsúzom, mert hogy Hori kollégámat helyettesítem a hétvégén, úgyhogy találkozzunk holnap és holnap után reggel is itt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a One is. Az előbbi két cégnél július 1-jétől változnak a tarifák, a One pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszttartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és a kell óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
2: A reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek. A olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt, hogy jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a délutánt, és egy kicsit készüljünk együtt a hétvégére a legnagyszerűbb slágerekkel, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, de itt lesz a Whitney Houston is, és a My Love Is Your Love. Most pedig a Jamiroquai-jal indulunk, Little L.
0: Best FM.

Fesztefem a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát együtt töltjük, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből. Mi a tervük hétvégére? Nekem egy kis családi szalonna sütés, és már nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot, hogy lehessen szalonnát sütni, de természetesen apák napja ünneplés is lesz vasárnap, úgyhogy ezt ne felejtse senki. Köszöntsék majd meg apukáikat, nagypapáikat, keresztapukájukat, és bárkit, akit úgy éreznek, hogy apák napján megköszöntenének. Na de az majd csak vasárnap lesz, addig is pedig még itt vannak a Best FM legjobb zenéi, például péntek délután Whitney Houston érkezik már is, és a My Love Is Your Love, de jön a Black Eyed Peas, Vastag Csaba, most pedig a KLF, én pedig hamarosan közlekedési információkat is hozok, na meg felteszem a napkérdését is. Mulassunk jól egész délután együtt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk úti társak, hozom a legfrissebb útinfókat, például Budapestről, hogy a főutca Csalogány utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy egy kisebb fennakadásra kell számítani. De kaptam még információt Icától, hogy a Balaton utca Honvéd utca kereszteződésében is baleset történt. Laci pedig írt a Dózsa-György útról, hogy a Dembinszky utca Dózsa-György út találkozásánál is baleset történt. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Herceghalom és Biatorbágy között eléggé sokan vannak. A 30-astól a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt elég nagy a lassulás és a torlódás. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja, nem csak Budapestről vagy az M1-esről, hanem bárhonnan az országban, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Desperado táncolj, ezzel a dallal zártam az órát, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig nyitok majd. Floridával jön a Good Feeling. És jön az Animal Cannibals is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban, egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
2: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ehhez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolánkban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágány karbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity-k pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek egy óra után, és én Majoros Rita vagyok ebben az órában, és csupa-csupa izgalmas kedvenc érkezik, mint Ricky Martin és Mely a dala, és egy kis romantika ez a Private Emotion, de jön majd Heinz Gábor Biga is, és a Máshol járunk, na meg a Spice Girls a Stappal. Most Florida indítja az órát, Good Feeling, így a délutáni kávé mellé. Szép napot!
0: Best FM!

Bestefem a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Arra vagyok kíváncsi, mit kérdeznének egy ósnőtől, hogyha lenne rá lehetőségük? Egyáltalán kérdeznének bármit, tudni akarnának bármit mondjuk a jövőről? Én bevallom őszintén egy kicsit tartok tőle, és lehet, hogy nem ismernék a jövőmről kérdezősködni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de erről beszélgettünk itt a kollégákkal, úgyhogy érdekelne az önök válasza is. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ricky Martin és Maya pedig, na meg egy kis romantika, ez a Private Emotion, a folytatásban a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg lesz a hétvégén, ami azt is jelenti, hogy sokan elindulnak a Balatonra, sőt, már most sokan vannak az M7-esen, elindult a nyaralni készülők első hulláma. Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás ugyan már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, ez pedig lassan oszlik fel. A 71-es főúton Balatonakali határában két autó ütközött, az 53-as kilométernél lezártak félútpályát. Az M1-esen Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulás van és torlódás, főként a külső sávon, úgyhogy autóval az átterelt sávot érdemes használni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rihanna, Jay-Z és Chris Brown Umbrella dala zárta ezt az órát, imádom még mindig. Szerintem ez is egy ilyen örökzöld sláger. Hát ilyenekre lehet a következő órában is számítani. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán egy másik örökzöld. Dante Thomas és a Miss California. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt, ha már örökzöld.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van fel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok. Erre hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyijük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt délután 2 óra is, megyünk tovább együtt, és most nagyon sokan elkezdik már a hétvégét, úgyhogy vigyázat az utakon, hozom a közlekedési információkat is, na meg mellé legtutibb slágereket kedvenc időszakunkból, 90-es, 2000-es évek, úgyhogy felkötni mindent, amit lehet. Éjkönnel indulunk, jön a Dangerous, én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

Ezt a fém a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve kérdezné nekem valamit. Azt írja Péter, megkérdezném, hogy a feleségem tényleg hallja-e, amikor csak magamban morgolódok, mert hogy mindig kitalálja, miről van szó. Anita azt írja, arra lenni kíváncsi, hogy 10 év múlva is ugyanott fogok-e élni, ahol most. Józsi pedig a lottószámokat kérdezné meg. Hát szerintem ezzel vagyunk így néhányan. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a válaszok a kérdésre. Ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve egyáltalán kérdeznének-e valamit, mernének-e bármit kérdezni. Én egy kicsit félnék a választól, mondjuk, hogy ha esetleg rossz választ kapok, akár valakinek az elvesztésére, stb. Na, arról például nem szeretnék tudni. Na, de ki tudja, várom a válaszokat. 0620 55 55 155. Önök vajon mit kérdeznének, miközben Rozála zenél? Everybody's free, egy kis jó hangulat itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Üzem elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, akár a munkából hazafelé indulóknak. Hát a Balatonra is sokan elindultak már. A nyaralni készülők első hulláma már Török Bálint környékén jár, mert hogy Török Bálint és Martonvásár között eléggé nagy a torlódás, úgyhogy plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske és Biatorbágy térségében szakaszos lassulások vannak, úgyhogy ezzel kell itt számolni, autóval pedig érdemes az átterelt sávot használni. A térségében is inkább a teherautók torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak Budapest felé Óbaroknál az átterelt belső sávban 4 autóút között a 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
0: A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu
4: Skoda.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Megnyitja kapuit a 29. Fezen Fesztivál. Programokkal készül Székesfehérvár a múzeumok éjszakájára. A következő napokban is marad a strandidő. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 29. alkalommal tartják a Fezen Fesztivált Székesfehérváron. A régió legnagyobb zenei eseménye mától vasárnapig tart. Kovács Antal főszervező elmondta, idén először szerveznek közéleti helyszínt, ahol a meghívott vendégek konstruktív párbeszédet folytatnak. A közéleti beszélgetéseken részt vesz többek között Korda György vagy Szendrői Csaba, az Elefánt zenekar frontembere is.
8: Első is egyetlen célom az, hogy az emberek tanuljanak meg végre újra beszélgetni egymással. És tanuljuk már meg azt a dolgot, hogy attól, hogy különböző véleményen vagy állásponton vagyunk, attól egyáltalán nem kell egymást gyűlölnünk. Pontosan azért gondoltam, hogy végre egyszer legyen egy közéleti helyszín, szigorúan pártpolitika mentesen, de pontosan arról van szó, hogy beszélgessünk valóban a világ nagy dolgairól, rendezvényekről, fesztiválokról, kultúráról, környezetvédelemről, bármiről, ami nem pártpolitika és ami nem a megosztottságot szolgálja.
7: Polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át Kisné Mohácsi Éva. A kitüntetést nyugdíjba vonulás alkalmából Székesfehérvárért végzett több mint 30 éves szolgálatáért kapta, adta hírül a város portálja. A polgármesteri hivatal munkatársa 1991-ben csatlakozott az önkormányzathoz, és pályafutása során több szervezeti egységnél is dolgozott. Kisné Mohácsi Éva a pihenés mellett önkéntesként is szeretne segíteni, tervei szerint egy állatmenhely munkájába kapcsolódik be. Programok sokaságával várja a látogatókat a múzeumok éjszakája Székesfehérváron. Szombaton a város múzeumai, kiállítóhelyei, valamint közösségi terei késő estig nyitva tartanak. A kínálatban tárlatvezetések, koncertek, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók, előadások és családi programok is szerepelnek. A látogatók többek között a Szent István király, a Hetetét Játék Múzeum, a Vidi Múzeum, a Városháza és a középkori romkert eseményei közül válogathatnak. A FEOL. Az este része lesz stadion túra, fényfestés, középkori lakoma, veteránautó bemutató és retrobuszos utazás is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Nagyon vidám, kellemes péntek délutánt kívánok Önnek, de hát milyen is lehetne egy péntek, hogyha nem vidám, pláne a diákoknak, akiknek pedig ez az utolsó tanítási nap jellemzően. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig, én pedig remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk a Csak Tippum a slágerével.
6: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol KT és Zabos Regina közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Mást ölelj, és nem tudom ön, hogy van vele, én mindig izgulok, amikor megállít a rendőr, pedig tudom, hogy nem csináltam semmi rosszat, mégis valahogy van az emberben egy pici stressz ilyenkor, hogy hú, remélem mindent rendben csináltam, és nem követtem el semmi szabálytalanságot. Amely szabálytalanságokra egyébként ezen a héten fokozottabb jelenléttel ügyelnek a rendőrök az egész országban, így Fejérvár megyében is, mert hogy még mindig zajlik az a roadpool akció, amelyben az ittas és bódult állapotban vezető sofőröket szeretnék kiszűrni a forgalomból. A rendéber őrei, a magyar rendőrség ugyanis ismét csatlakozott az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési tervéhez, amelynek keretében június 15-e és 21-e között ellenőriznek. Ennek célja a közlekedés biztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Ebbe pedig még beillesztettek egy plusz napot is, egy maratoni napot, amely egyébként a mai nap, ma reggel 9 órától 24 órás fokozott ellenőrzést hajtanak végre. De tudja, ne csak emiatt tartsa be a szabályokat, hanem azért is, mert mindenkit hazavárnak, és hogyha van közlekedési infója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor azt pedig ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a jetlagtől szólt a repül az idő az elmúlt percekben, és bizony az repül, hiszen éppen csak egyet pislogtunk, és már is ismét itt van a Tűzzelvassal Fesztivál időpontja. Így most már a 22. Tűzzelvassal Fesztiválra készül a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A Rácz utcában egész napos programkavalkádra várják az érdeklődőket, amelyre mintegy 80 késes és kovácsmester érkezik majd az ország minden szegletéből. A fesztivált megelőzően pedig ma még tartanak egy fémes szakmai délutánt is, a Mohácsi csata 500. évfordulójának tiszteletére. 16 órától szakmai előadásokkal és fegyverkovács bemutatókkal várják az érdeklődőket. Vasárnap pedig a Kézművesek Egyesülete csatlakozik a Nemzetközi Csipkenaphoz, amelynek keretében megmutatják a közönségnek a csipkeverés fortéjait. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenei fortéjokat találhatja meg, amelyekkel a nálunk hallható dalok méltán kerültek a legjobbak közé. Így például a Buddy Rocker slágere, amivel már is megyünk tovább itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
3: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

0: Yeah.
1: 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Kenny Williams és Mooney Love közösen szólt az elmúlt percekben, hát ők már a holnapi napról, a szombatról daloltak, de mi még nem rohanunk ennyire előre, mert hogy a mai nap is tartogat rengeteg kikapcsolódási lehetőséget és programot a térségben élők számára. Például lesz egy éjszakai piac, egy igazi vibe party a Nyéki Kincsek piacán 18 órától, élő zenével, hideg italokkal és finom ételekkel várják az érdeklődőket Kápolnásnyéken, a Nyéki Kincsek piacán. Nem csak az árusok költöznek fehérbe, de az este dress kódja a fehér lesz értelemszerűen, úgyhogy a látogatókat is arra kérik, hogyha lehet, akkor öltsenek magukra ilyen színű ruhát. A de a fehér szín után térünk át a színes zenei kavalkádra, ami pedig itt talál a 101.8 és 90,4-en, ahol a 90-es, 2000-es évek besztjei pörögnek 0-24-ben. És bizony nincs ez másképp a folytatás. Köszönöm.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Follow the Flow-tól a Porszám. Az órát pedig David Guetta kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Már a vakációra készülnek az iskolákban. Rekord közeli évet zárt a hazai turizmus. Animációs tábort hirdettek Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Már a vakációra hangolódnak a diákok. A tanév utolsó napjaiban az iskolákban projektnapok, közösségi programok és játékos foglalkozások várják a gyermekeket. A székesfehérvári Vörös Marti Mihály Általános Iskola sikeres tanévet zár. Tanulói országos és regionális versenyeken is szép eredményeket értek el. A pénteki ballagás után a tanulók számára is kezdetét veszi a nyári szünet, amelyet sokan táborokban, családi programokon vagy pihenéssel töltenek majd, tájékoztat az FMC cikke. Berobban a nyár. A hőség idején sokan hűsülnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
8: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keresünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
7: Ismét animációs művészeti tábor várja a gyermekeket Székesfehérváron. A Közösségi és Kulturális Központ július 13-a és 17-e között szervezi meg a 9-16 éveseknek szóló programot. A résztvevők megismerkedhetnek a rajzfilmkészítés folyamataival, a forgatókönyvírástól a rajzoláson és modellezésen át egészen a filmkészítésig, adta hírül a Város portálja. Az elkészült animációkat a Barátság moziban mutatják be, a legsikeresebb alkotás pedig az országos diákfilm szemlére is nevezik. A jelentkezési határidő július 6-a. Júniusban is várja a természetkedvelőket a vadvasárnap a Sóstó Vadvédelmi Központban. A program minden vasárnap délelőtt állatorvosi bemutatóval és szakvezetéses körbevezetéssel várja a látogatókat. Kedvező időjárás esetén madárgyűrűzés is színesíti a kínálatot, közölte a város oldala. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Így van, indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely 60 percben belegyömöszöltük a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, és játsszuk önnek megállás nélkül a lehető legkevesebb beszéddel. Úgyhogy teret engedek majd a BSV-nek, itt lesz a boldogtalanság, most pedig David Guetta kell.
2: 101.8 és 90.4 Best

Rádió 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a BSV-től szólt a boldogtalanság az elmúlt percekben. És hát bizony a boldogság nagyon sok mindenkinek nagyon sok mindent jelent, de abban szerintem megegyezhetünk, hogyha egészségünk van, akkor mindenünk megvan. Viszont vannak olyanok, akiknek segítségre van szükségük, annak érdekében, hogy egészségesek legyenek, hogy újra egészségesek legyenek. Éppen ezért a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai folyamatosan várják a véradókat, mert hogy egy-egy vérkészítmény maximum 5 napig tartható csak el, ezért van szükség a folyamatos segítségnyújtásra. A területi vérellátóban Székesfehérváron a Seregiesi út 3-as szám alatt minden hétköznap reggel 8 órától várják a donorokat, de emellett külső helyszíneken is lehet vért adni. Így például ma még Velencén egészen 18 óráig várják az önkénteseket a közösségi házban, az Iskola utca 4-es szám alatt, csak úgy, mint Válon, itt pedig az önkormányzat épületében a Vajda János utca 2-es szám alatt. Aztán jövő héten hétfőn Csákváron, a közösségi házban és Pákozdon a művelődési házban is adhatunk vért. Szerdán pedig Seregiesen, csütörtökön Fehérvárcsurgón, pénteken pedig Lovasberényben. Vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi legyen önnél mindenféleképpen, ez elengedhetetlenül fontos a véradáshoz, meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenét hallgatva sokkal gyorsabban repül az idő.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nem tudom, mennyire emlékszik rá, de a tavalyi évben volt olyan kezdeményezés a Vörösmarty Mihály könyvtár szénatéri tagkönyvtáránál, amelyen csendes olvasásra várták az érdeklődőket. Ezzel a programmal az olvasást szerette volna népszerűsíteni a könyvtár, amely most visszatér. Újraindul a csendes olvasás a Szabadban program, amelyre keddenként 16 és 19 óra között várják a könyvbarátokat, méghozzá a könyvtár előtti parkban. Semmi extra dolgot nem kell magukkal vinniük a könyvbarátoknak, csupán azt a könyvet, amit szeretnének elolvasni, de ezt akár ki is kölcsönözhetik a könyvtárból. A szervezők mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várnak, tehát már jövő héten kedden is 16 és 19 óra között. Nálunk itt a Besten pedig azokat várjuk, akik szeretnek közösen énekelni, mondjuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenének előadóival, így például Rúzsa Magdival, mert hogy tőle pörög már is a légzés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az El kell, hogy engedj című dal szólt az elmúlt percekben, és szerintem ezen a héten nagyon sok szülő hallgatta végig, a diákoktól, a gyerekektől, már pedig El kell, hogy engedj az idei Fezerre, mert hogy 29. alkalommal kerül megrendezésre most a Fehérvári Zenei Napok program, amely most tartol el egészen pontosan. A hazai könnyű zenei élet előadói és több nemzetközi rock és metal zenekar is helyet kapott a fellépők között. Ezzel kapcsolatban pedig a közlekedőknek is számítaniuk kell változásokra, hiszen ma délután 3 órától, hétfő hajnali 6-ig a Mártírok útján 10 darab ideiglenes taxi várakozó helyet alakítottak ki. Ennek értelmében a Mártírok útján a Seregélyesi út felé vezető külső sávot lezárták. A sávforgalma a Kinizsi utcai kanyarodó sáv és befogadó sáv vonalában került terelésre. Aztán a Déli Vasút utcában, az Újváraja sor környezetében is lehet számítani változásokra, itt is taxi várakozó helyeket jelöltek ki. Aztán változik az útvonala a 12Y jelű helyi járatos buszoknak is, egészen június 26-án üzemzárásig. Ezeket érdemes figyelembe venni, hogyha útnak indul, illetve nagyobb forgalomra kell számítani a fesztivál környezetében. Állunk itt a Besten, pedig életünk legjobb zenéjére kell számítani, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy itt pörögnek 0-24-ben megállás nélkül a 90-es, 2000-es évek bestjei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Legyen úgy, mint rég.

0: órát pedig Justin Timberlake és Timbaland közösével kezdjük a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész. A részletekért érdeklődjön a Wolf Autónál. www.wolfauto.hu.
2: Skoda. Cseresznyét a borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a borbáskert Facebook oldalán.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
1: Reklámot hallottak.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
7: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Kivezetik a védett üzemanyag árakat. A megelőzésen is múlik, mennyi szúnyog lesz nyáron. Új ATM segíti a mindennapi ügyintézést Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, holnaptól hőségriasztás léphet életbe, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra és a déli órákban kerüljük a tűző napot. Aranymisével ad hálát papá szentelésének 50. évfordulóján Spánia Talmegyés püspök. A háladó szentmisét holnap délután mutatja be a Szent István Székesegyházban, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Székesfehérvári Egyházmegye papjaival, írja a város portálja. Az ünnepi szentbeszédet Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek, metropolita mondja. Az aranymise az egyházi rend szentségéért kapott kegyelmekért mondott háladás is lesz. A nyugodtabb nyári estékért mi magunk is sokat tehetünk. Székesfehérváron évek óta környezetkímélő, biológiai módszerrel csökkentik a szúnyogok számát. A szakemberek folyamatosan figyelik a lárvák megjelenését, és szükség esetén a szaporodó helyeken végzik el a kezeléseket, közölte a város oldala. A sikerhez azonban a lakók közreműködésére is szükség van. Már néhány deciliter állóvíz is elegendő ahhoz, hogy a rovarok elszaporodjanak, ezért érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a vízzel telt edényeket, hordókat és más tárolókat. Új bankautomata segíti a készpénzfelvételt Velence új telepen. Új ATM-et helyeztek üzembe az Iskola utca és a Szabolcs úti kereszteződésben. Az automata jelenleg készpénzfelvételre használható, így a helyiek könnyebben intézhetik banki ügyeiket, tájékoztat Velence város közösségi oldala. Ha elegendő lesz a forgalom, később a készpénzbefizetési funkció bevezetését is kezdeményezik. Pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg néhány felhő az égen. A legmelegebb órákban 30 fok várható. A hétvége is igazi nyarathoz, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat vagy strandolást. Vasárnap néhol egy-egy zápor zivatar felfrissítheti a levegőt, de a napos idő továbbra is velünk marad. Ha tehetik, a legmelegebb órákban húzódjanak árnyékba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Már is folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90,4-en a 17 órási hírek után. Olyan jó kis dalokkal folytatjuk a Best délután. Mint az éjszabba és slágere, itt lesz majd a Life is a Flower, és a 4-es Street-tel is a Legyen úgy, mint régat. Órát pedig, ahogy ígértem, Justin Timberlake és Timbaland közösével kezdjük már is. Ez a Sexy Back.
9: 101.8 és 90,4 Best

Mú felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4 Street-től szólt a Legyen úgy, mint rég az elmúlt percekben. Hát azok, akik azt kívánták, hogy legyen újra emlékparki nyár, ugyanúgy, mint tavaly, tavaly előtt vagy azelőtt, hát az ő kívánságuk teljesül, hiszen idén is megrendezik ezt a programsorozatot. Pákozdon a Katonai Emlékparkban most már 14. alkalommal kerül megrendezésre. Ez a program, amely most június 26-a és augusztus 7-e között várja az érdeklődőket koncertekkel, irodalmi esttel és zenei előadásokkal. Itt lesz majd Szekeres Adrien, Faludi Judit és Szenthelyi Krisztián is, de Meleg Vilmos, Molnár Julianna és Tolcsvai Béla is. Megidézi majd a reformkor szellemiségét a közönség előtt. Az emlékparki nyár részben ingyenes, részben díjköteles programjaira is sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik pedig a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elidőzni, mert hogy ezeket pörgetjük önnek 0-24-ben.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát igazán nem lehet okunk a panaszra a program kínálatot illetően a térségben, hiszen tulajdonképpen szerintem csak kapkodjuk a fejünket. Úgy érik egymást a jobbnál jobb kikapcsolódási lehetőségek, amelyet most még a Mindenki Képes Egyesület is megfejelt egy kosárnyi kínálattal, hiszen júniusban, júliusban és augusztusban is készülnek nyári programokkal. Lesz piknik, sárkányhajózás, élménynap és tandemkerékpározás is, amelyre mind a fogyatékossággal élőket, mind pedig családtagjaikat is sok szeretettel várják. Júniusban piknik lesz a Szabadban, ahol közös kikapcsolódásra és játékra invitálják az érdeklődőket, aztán júliusban lesz egy sárkányhajó élménynap, amely különleges vízi kalandot akadálymentesen biztosítják az érdeklődőknek, csak úgy, mint az augusztusi kerékpáros programot. A Velencei tó körül lehet majd tekerni, amely program a Székesfehérvári Lárke Egyesület és a Győri Tandemszám Egyesülettel közösen valósul majd meg. A nyári élményprogramok ingyenesen, akadálymentesen érhetőek el minden fogyatékossággal élő ember és családja számára. A pontos részleteket az Egyesület közösségi oldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek szintén mindenkinek szólnak, aki szeretne a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában elmerülni. A folytatásban például a Superhero csapatával jön már is az utolsó boldog nyár itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Eric Pritz slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a péntek esti parti. Így most Curtis és Piri Barna közösével a Hófehér Jaguárral már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a szombati perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula, alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak, mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
2: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is. Szóval indul a Night Shift.
4: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal a Best FM-en.

0: Shift.
1: Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Night Shift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Night Shift-es mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elér.

0: Itt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel megszüntethetik a hetes cikkelyes eljárást, tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma, zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren vagy a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgat. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy egyedül a lemezjátszók mögött. Jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: és a legjobb zenékkel.
1: Na, az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Nightshift lemeznova sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Nightshift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a Nedves Terráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Nightshift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dance-en át, egészen a Classic House-ig. The disco light, they shine so bright, my body starts to glow, I'm feeling

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
3: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Aki tegnap este nem volt ott, természetesen bánhatja. Talán azért az valamennyire jó hír, hogy visszanézve az elmúlt évek fellépéseit, ezért 2-3 évente stabilan Sting mindig visszalátogat hozzánk. Aki most nem bírva 2-3 évet várni, ő várjon egy picikét, nálunk hamarosan jön a Desert Rose.
4: Ez a Night Shift a Best FM.

Beszélem a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a 2. rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Life.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Pitch Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki tegnap este, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-ban. Aki nem volt ott tegnap, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten. Akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csáb Mamival, és a Desert Rosalita vesztem a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást, Ukrajna alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha valakinek a mai kánikulához jól esett volna egy kis sűsítő zápor, nem nagyon kapta meg. Mi ezt most bepotoljuk a következő órában. Lesz itt folyó, lesz itt vízesés, egy Cry Me a River Justin Timberlake-től, egy Waterfalls a TLC-től, de még a New Millennium is érkezik Topaztól, illetve a Let's Get Back to Bad Boys Sarah Connortól és TQ-től.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Sit chill with me. A reason. For us to change.

Best FM a legjobb zenék, a Salt and Pepával és az Embuggal közös amerikai turné előtt a TLC egy picikét még átugrott Európába koncertezni, és ugyan a 15-i milánói koncertjüket végül valamely oknál fogva törölni kellett, azért így is láthatók és hallhatók voltak Stockholmban, Kopenhágában és Oszlóban is, és ma este lesz az utolsó európai dátumuk az O2 Arenában, Londonban. 13 dal, 1 óra alatt. Kb. Erre lehet ma este is számítani, majd a TLC-től érkezik a Waterfalls, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A Naughty Boy művésznéven alkotó Shahid Khant leginkább mindenki a Sam Smith-szel közösen készített La La La című kislemezével azonosítja, pedig jó pár világsláger fűződik az ő nevéhez. Például a most érkező Beyoncé-val is dolgozott már együtt Runnin című kislemezén. Mennyire jópofa lenne, hogyha ennek a dalnak is ő lett volna a producere, ugye? Mert akkor Naughty Boy megcsinálja a Naughty Girl-t. Mert hogy most a Naughty Girl jön Beyoncé-től itt a Best FM a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a Bordeaux személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgatott. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 16 évvel ezelőtt ezen a napon, 2010. június 19-én a New Kids on the Block fellépésén meglepetés jelleggel egyszer csak most termett a színpadon a Backstreet Boys. Akkor a siker volt a közös zenélés, hogy egy év múlva közös turnéra is indult a két zenekar. Náluk ebben az órában majd a Backstreet Boys érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, mennyire veszi szigorúan a Deep Dish két tagja, Sharam és Ali, hogyha együtt Deep Dishként játszanak, akkor saját trekeket nem dobnak fel a lemezjátszóra, de én simán el tudom képzelni, hogy majd holnap Budapesten azért akár ez is felcsendül, hiszen mégiscsak a Deep Dish egyik fele Sharam csinálta, és hát Classic House szettet ígérnek a fiúk, abba meg szerintem ez simán belefér. Az Eddie Murphy klasszikus dance verziója, vagy house verziója, kinek hogy tetszik, érkezik. Party All The Time itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, a gyenge jegyeladások és a csekély érdeklődés miatt lemondták a Pussycat Dolls észak-amerikai turnéját. Hogy mi a helyzet az európai jegyértékesítéssel, nem tudom, de egyelőre ott még nincs lemondás. Ami viszont külön jó hír, hogy a lemondott észak-amerikai turné előzenekarát viszont hozzák a lányuk magukkal. Szóval aki majd látja a Pussycat Dolls élőben szeptembertől valahol Európában, hallani fogja előttük élőben Lil Kimet is. Jön a Kent Hall.

FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best-en a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmzenei átdolgozás is érkezik gyors egymás utánban a következő órában. Itt a Besten érkezik majd a Jean-Paul Belmondo féle klasszikus mozi, a Profi fő témája a Blacketeknek köszönhetően Heartless címmel. Előtte pedig itt lesz az Angyalok városából nem Alanis Morissette, hanem a Freemasons az Uninvited-dal.
1: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it. Check it now. Come

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.